0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenéd.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenéd!

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Slager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubeti.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Let's do it.

Back Like an Eruption. Na sziasztok, sziasztok, I'll be back, remélem velem tartotok ma, hét a kedden, napon is kellemes szép napot kívánok. Hát befűtöttek a nyárnál, barátaim. Remélem, mindenki fantasztikusan nyaral, vagy legalábbis nem pusztod el a menektől. Úgyhogy hozok már ezek kellemes kis muzsikákat így a nyárra való tekintettel. Itt Boriskát halltak, itt a Super DJ Rádió, és persze ez az első dal, a Ghostbusters, Back Like an Egyptian. Jó szórakozást kívánok mindenkinek.

Örülök, hogy családilag is hallgatóztok. Szállás Tomi, de nekem, hogy megyünk Pestre anyukámmal, akkor szerintem itthon van Svédországból. És itt téged hallgatunk, leszedem a adásban. Igen. Kedves Tomi, neked is, és persze anyukádnak is kellemes napot, és persze klímázatok, meg igyatok sok-sok hűvöset, mert ott Pest felé, ahogy látom, azért itt van némi purpalli, vagy lesz majd némi purpalli, úgyhogy figyeljetek. Jó szabadságot egyébként neked, és óvatosan a közlekedésben. Schulz úr ír, hogy meleg van, mint az indián filmeken, hát abszolút egyébként. Illetve a sebes nyílből tudott golyóstól. Szávasz, kedves Surci, azt mondja, hogy ki van itt még gyorsan, a teljes igényen nélkül. Már is mondom a többit.

nagyon nézzük szépen neked, és köszöngetőket. Ennyi kéne nekünk, hogy szélked, és Boriszka, sziasztok, szuperek. Mindjárt szép napot kívánok neked, és minden kedves esdélyen hallgatóknak egy kellemes, hűvös klímás szobás, vagy autót képen utóban. Jó esélyen neked, puszcsik, ennyi kéne, köszönjük szépen mindannyiunk nevében. Kutya Lajos úrnak is kellemes szép napot, hogy ide nekem hasonljon, hát ebben hiba nem lesz, reméljük, és itt van velünk Bani úr legalábbis az ételen keresztül. Sziasztok, kellemes szép napot kívánok mindenkinek, jó munkát igyezzetek magatokra, üd Ali Bálin, DJ Balukka, innen a Toyota M5-ből a fényező műhely, valahogy én ezt meg szoktam fogalmazni nektek kellemesen, aztán Kantner Emese is írja nekünk, hogy jó reggelt Boriszka, szép napot mindenkinek, sok puszidal és a villalakoknak, vigyázzon mindenki magára ebben a nagyon nagy melegben, bizony nagyon nagy meleg, és Milano Visi Gozsef úrnak is kellemes szép napot kívánunk, hát igen, nagyon-nagyon figyeljen. Isa István úrnak is mondanám ezt a kellemes szétabot a közébe, igen, és kellemes időjárását ott, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, úgyhogy remélem, egy darabig most tudok lenni veletek többet, hát ezt majd ki fog derülni. János Sándor úrnak is kellemes szívet, Balunak a, remélem ezt jól olvasom, Balunak a derekának, ezt írta, én ezt olvasom, gyerekek, bátori autószervizbe küldenék valamit, valami, ami jól iszálló zene, amolyan derékteker, és akkor a derékkel lesz itt valami, a más nem jó kívánságot, hogy gyógyuljon meg, Sanyi, Jani és a kollektíva, de kedvesek, hát kedves Sándor is kedvesen, ez nagyon kedves dolog, meg azért gondolom a munkaerő is hiányzik most már, úgyhogy hát kedves, valóra derekadra való tekintettel, jöjjön, hogy kellemes musika, valami igazi kellemes kis, mondjuk úgy, hogy tekergető, Genisnek is jól eső, Dirty Bass a folytatásban, de való úr, ez nagyon szép, hogy én szeretek a kollégák, és kitartást, és nagy gyógyulást neked.

látom, azért van neki gyógyulásra váró ember kék Gályán, és ő is írja, hogy Halió egy hónap részleges kihagyással baleset után, de már teljes nyitott füllel ismételett. Jó műsorod a Bánába tartott Fantasy Expo-n árusként voltam, és sikerült úgy térdre esni. Hát igen, az a lényeg, hogy gyógyuljon. A kerek egészét pedig a Lunatic Gazából van a folytatás.

Lunatics van a felvétel? Ja Istenem, hogy hívják a részek fáraót? Rumszesz. Ez eléggé asszertív, nem? Szóval így kemény. Aztán egy fickó a taxisofőrhöz beszélget, hogy mennyiért viszel Kecskemétig, de nem a távolságtól, hanem az időtől függ. Oké, mi van akkor, hogyha esik? Együtt a pocsoknak azok a bizonyos cigány gyerekek az égből, ugye? Nehéz ezt egyébként megtalálni. Két sofőr pálinkázik a kocsmában. Nagyon jó teszi. Kint még járó motorra pöpönnek az autók, az ablakon keresztül lesi a rendőr, ahogy a sofőrök kocsintanak, hé, azt mondja, kiállt oda. Maga mit csinálnak? Mit isznak? Pertut. Ja, az más, a pálinka lenne, akkor elvenném a jobbsiukat. Az a hülye víz, emlékeztek rá, hogy... Nagyon durva, de nem emlékeztek rá. Ez a két huligán áll az aluljáról, mondom, hogy a rendőr. Mit csinálnak maguk? Morfondírozunk. Vagyják csak itt azt a morfondírt. Na, Dunacik után pedig elmúlik minden díj.

Némi Morgusz, Júlis, gyerekek, nem tudom, észrevettétek a mostanság, hogy ilyen nagyon agresszív, ilyen kiemelt hirdetések jelennek meg különböző közösségi oldalakon, akár a Facebookon, akár a többi ilyesmén, és hiába tüntetel el, följön a következő. És akkor bejelentkeznek olyan influencerek, akiket én egyáltalán nem is tudom, kicsoda, de mondjuk ha leír valamit, ami teljesen hülyeség, és akkor odaírsz neki, hogy figyelj már, hát ez egy baromság, akkor olyan 600 ilyen rajongója, hogy akkor minek követed az oldalt, követi a tökömet, ti hoztad az oldalt. Nagyon szépen kérem, megkérek minden ilyen influenzást, politikai istenségnek érző magát, meg jogtudottnak ilyeneket, hogy tessék engem ezekkel piszkálni. Kijön belőlem az állat, akkor meg az lesz a baj, köszönöm.

Leveszem a 0670 45 95 95-ös, és van egy mobiltelefon, hívunk, ez pedig ugye 0632 19 48 07.

Szép napot kívánok, és írja a Hófi úr, hogy ő is bennünk volt, csak hát nagyon meleg van, el kéne indulni lassan, de nehéz az embert magát rávenni, hát abszolút meg tudlak érteni, hát kitartást emelekez. Figyelj, ami dolgod van, intézd el, gyorsan legyél túl minél hamarabb rajta. Na.

Mutatnak úgy, hogy fölém húzódik a hőkupola, viszont bizony nagyon-nagyon melegek jönnek. Gyengén fel az idő, már most 28 fokot mérünk az ország legnagyobb részén. Elsőfokú figyelmeztetés hőségriadó van kiadva, úgyhogy kánikula mindenképpen okozhat panaszokat, mert hogy esetleg nagyon ritkán lesz már csak néhol pisítő zápor, lenge nyári ruha mindenképpen rajtunk legyen, kedden már kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett, és csak helyenként alakul a ki pisítő zápor. Az északi a szél mérsékelt marad, délután 32 fok körül alakul a hőmérséket a térségben. Na, azt mondja, hogy ez bizony, hát megterelje a szervezetünket. Elfogynak a hűsítő záporok, zivatarok a folytatásban, és azt kell mondanom, szerdán már egészen minimális esély lesz, ugyanis a futó záporokra. A napsütés csak kevés, és fácsol és gomoly felül ravarhatja. Kora reggel 14-21 fok lesz, 30-35 fok lesz majd napközben. Csütörtökön sehol nem várható csapadék, nyugaton az ország keleti harmadán, még több helyen lehet élénk az észak-észak-keleti szél. Hajnalban 12-20, napközben 31-36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még több felé hozhatnak, átmeneti felfrissülés, 13 és 20 fok lesz majd a hajnali órákban. A hőmérséket derült napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időként viszont élénk északi széllel. Szóval 100 fok és egy a vége nagyon-nagyon meleg lesz. Orvosi meteorológia, ezzel mindenképpen számoljatok, hogy egész héten ugyan nem jön front, az idősebbeket nagyon megterheli az elsősorban, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőket, kánikula, keringési panasz, vérnyomás ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. A kánikulában általában lehet a fáradtság, pompaság, dekoncentráltság, könnyen napszórás, hőgutással járulhat. Az UV sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és figyeljünk oda, nagyon-nagyon sok folyadékot ígyunk, ez mindenféleképpen fontos, úgyhogy azért ezek is olyan dolgok, hogy ezeket idig elmondjuk, de azért nagyon fontos, hogy ezt be is tartsuk most különösen. Közlekedés meteorológia, kedden kéne szépen az intenzív cellák, hogyha jönnének, akkor lehetnek ott látótávolság, vízátfolyás, a közlekedő dolgát ez nehezít, hogy ez nem nagyon jellemző, zivataloktól függetlenül is többfelé lehet azért éjszaken, az érdekes van írva, élénk lesz, az jegyben van írva, bocsánat, többfelé élénk lesz az északi szél, ami kicsit csökkenteti a menet stabilitást. Ne hagyjunk gyermeket, idősembert vagy házállatot lezárt parkolójárműve, semmi esetre semmi rövid időre se, jó gyerekek? Na, tartsuk megfelelő kövezési távolságot, nézzük, hogy bírják a pollenek a hőséget, hát kérem szépen fenyőfélék, csalánfélék gombák vannak a levegőben, a lórom, utifű és szelídgesztenye ház is szereti ezt az időjárást, a Balatonnál pedig kedden a sok napsütés mellett csapadék kialakulás nem igazán várható, a északi szél gyakran élénk lökésekkel érkezik, délután 31-33 fok között alakul, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, szabad ajánlat gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, a víz pedig 27 fokossá vált, úgyhogy fürdeni abszolút megfelelő, jó fürdés mindenkinek, akit a

Sulci pedig rálepült nekem a szóhumorral, a szárszónak is egy vége. Ennek egyébként van egy történetnek a szárszói találkozónak is, hogy ez volt egyébként szlogen, képzeld el, de egyszer elmesélem, hogy milyen politikai szlogen tartalmazott az végén. A Farkasházinak tessék kutakodni. Viszont merítő kaptam információt, majd az oldal meg is próbál nyitni, nem akar betölteni még 4677 reklámot. Egész pontosan tömegkarambol és táblának csapódás az M1-esen már kilométeres a torlódás az információ szerint, amikor nagyjából 10 óra után érkezett, tehát valószínűleg ez még releváns. Kedden is balesetek miatt nehéz a haladás az M1-es autópályán, ahol rövid idő alatt két karambol is történt. Az M1-es tömegkarambol miatt már több kilométeres a torlódás, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljetek, ha lehet kerültek. Mindjárt mondok bővebben közlekedési információkat, és a Super DJ Radio! Kivételesen nem délig, hanem délül a 10 percig. Lendőbit gól, közben Dr. Ábert halljátok!

folyamatosan balesetes jelzés egyébként az M1-es autópályán, és bizony, azt kell mondani, hogy ez egy jó darabig így lesz, sajnos ez nagyon-nagyon rossz információ, úgyhogy hát közel 6 kilométeres a tolódás, a legújabb információk szerint a 49-es kilométernél ugyan most már minden sáv járható, de a tolódás az nem szűnt. Na, erős a forgalom még az M1-es autópályán Budapest felé is, Bicske-Viatorbe között szakaszos lassulás, időszakos tolódásot mindenféleképpen számoljatok. Aztán 31-es főút Jászjákó-Halma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szolnokon a Szent István-Tisza hídon dilatációs szerkezetet javítanak, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irányból tolódásra számítsatok napközben. Az 52-es főúton Fülöszteles és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, napközben félpályás lezárások, és az erős forgalom miatt mindkét irányban tolódások lesznek, erre is kell sajnos számolni. Nagyon figyeljetek majd tényleg arra, hogy senki nem maradjon bezárt járműbe, akár működik a klíma éppen, vagy akár nem, tehát ez mindig rizikófaktor ilyen melegben, ne legyenek ilyen balesetek, semminek se legyenek, Boriszkára, szép lányokra, kerekvilágra, mindenkire vigyázni, meg persze oda is, ahova elindult. Egy mellékülünk egy DJ Musikát, jön az End of Beginning itt a Super DJ Rádióban.

mindig egy Ruszán Pogyan. Elkocsva túrázni, innen hoznak mi faszat adállatokat. Egészen pontosan Borvés Zsolt Attila, Kélet Ruszán, a Ferenciek terén ajánlja a kelt, a sörözőt, kifejezetten hangolatos helynek leírva csapolt Pilsner Urquell kifogástalan, kiszolgálás kedves, de pontos az árak helyhez mértekezve. Nyilván azért pesti helyről beszélünk, tényleg adja ezt a kert, a feelinget, faberakástól, intarziával, régi lámpáktal, kislányos fotókkal, úgyhogy szerintem teljesen rendben van. Látogassátok a Ferenciek terén a kert, a sörözőt, igyatok sokat felelősséggel, persze, ami része. Én van ezt érzen a folytatásban, aztán pedig elmondom nektek.

kérem, június másodika. Ugye vagy. Az már ideje elmúlt, június 23-ára beszélünk itt a Borisko. Kosokkal az elején, mint mindig. Na, drága kos, különösen fontos, hogy ne söpöd félre a megjegyzésedet, de ne is rohant ajtóstól a házba, ha délután nyugodtan szobozod a témát, meglepő őszinte és építő beszélgetés kerekedhet belőle. Bikák! A környezetet érzékenyebben reagálhat a szavakra, könnyebben félreértetnek egy-egy mondatot, ezért különösen fontos, hogy pontosan mondd ki, mire gondolsz. Bár mások feszültebbek tűnhetnek, de viszonylag stabilan állsz a helyzetekben, és éppen ezzel adtad kapaszkodót másoknak is. Ikrek, lehet, hogy nem alakul minden tökéletesen, de most nem is ez számít. Ha valaki nem érti elsőre, mit szeretnél, próbálj újra fogalmazni, de legalább türelmesen tedd ezt, ma a lendület, a tisztaság is fontos egyformán. Rákok, írják nekünk ide, hogy van benned valami kimondatlan, de lehet, hogy még neked is idő kell, hogy pontosan megérts, hogy mit zavar. Egy kis csend után sokkal világosabban tudod majd megfogalmazni a te érzéseidet. Oroszlán, drága Leo, hát ez most inkább feszült bolygóállásoknak köszönhető info, mint neked. Ha észreveszed, hogy valamit rossz irányba állítottál, állj meg, pontosíts, és ne hagyd, hogy apróságból nagyobb vita legyen, de nem ám szűz! Lehet szó közös költségekről, fizetésről, tartozásról vagy határ meghúzásáról. A bizonytalanság most választom, mint maga a téma. A tárgyilagosság most legerősebb eszközöd, maradj a tényeknél. Vannak még tények? Mérlegek! A munkahelyeden vagy egy pontos közegben észreveheted, hogy másképp kezdenek rád nézni. Nem kell mindenkinek mindent megoldani, éppen ettől válasz hitelesebb és tiszteletre méltóbbá. Skorpiók! Az első reakciót talán az lenne, hogy azonnal bizonyítani kezd, de ma nem biztos, hogy ez vezet eredményre, ugye? Sokkal többet nyerhetsz azzal, ha meghallgatod a másik érveit, csak akkor is, ha nem értesz velük egyet. Az új információk most segíthetnek különbíteni a saját álláspontodat is. Nyilasok! Egy váratlanul mély beszélgetés lepetnek kedden, bizony a nap végére könnyebbnek érezted magad, mert rájössz, hogy nem kell mindez egyedül cipelni, a bizalom kölcsönös és most megerősített a számod a fontos kapcsolatban. Bakvin Boriska, ma egyszerre kérhet figyelmet egy munkahely vagy otthoni ügy, ami könnyen belső feszültséget okozhat. Hagyjuk is, lehet, hogy te veszed észre, lehet, hogy valaki finoman jelzi, valamit érdemes lenne időben rendezni, szerencsére ez a te terepedben szeretsz problémák elé menni, ha most tisztázod a szerepeket, a határidőket vagy elvárásokat, később sokkal kevesebb kellemetlenséggel kell számolnod. Vízöntök! Kedden bosszantó lehet ugyan, de hasznos információt is ad majd az info arról, hol is kell közbelépni dolgok a kapcsolatban, ha rendbe teszed a részleteket, utána sokkal gyorsabban haladsz tovább, mint ahogy most gondolnád. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, miszerint elsőre bonyolultnak tűnhet, de ne jöjj meg tőle, ha nyugodtan tényszerűen beszéltek, hamar kiderülhet, hogy a helyzet sokkal egyszerűbb, mint amilyennek látszott. Na, csak a jól fognak teljesen, hogy nem kell foglalkozni. Hold of the rising sun! Mi egészen délig, dél óra, 10 percig megyünk.

minden most érkezőnek is kellemes Bizbasztól hűvös napot kívánok. Náluk a klímát jöntek ez úgy, hogy Bizbasz. Erre van egy viccem, de ezt tényleg nem most fogom elmondani. Dusty Swing a folytatás, hogy jön a Choose Grease and Steel.

elmondom, úgyis ilyen fekete bárány vagyok, vagy mi. Óvodáskorunkban szoktuk ezt a poént mondani. Emlékeztek erre a kis mesére, hogy bízd meg, bazd, elmennek vadászni. Bízd viszi a puskát, bazd meg a kutyát. Én kérek elnézést. Gyerek side loaded.

Nem egy szép napot kívánok! Paksol Sándorra! Ne jönnem Sándoron Paksal! Na! Óvatosan és jókat dolgozatok, de azért pihenjetek is! Igyatok sok folyadékot! Magyik is azt mondanak, és kellemes szép napot kívánok! Örülök, hogy te is velünk vagy! Isten tartsa meg az jó szokásatokat! 11 óra, 11 perc múlt, hát már 4 perccel, úgyhogy mindegy, már tovább már, ettől függetlenül hallgassatok minket!

nem bántjátok meg, hogy minket hallgatok, jó Isten, tartsa meg a szokásatokat, tényleg gyűn a folytatás, van egy olyan hardcore vás, 39 mix, de? Na de! Megbántam, hallod az éneket? Vannak itt érdekességek is, ebből is szemezgetünk délig, délről.

olyan, hogy az ember azért úgy sok időt a vonaton, mert máv. Valaki mondjuk azért, mert 1300 kilométeres a vonatúr, ami Európán át indul az új hírszerű. Európában az utóbbi években elkaptak a népek a hosszú vonatutakra. A repülős gyors, de sokaknak egyre fárasztóbb a reptéri várakozás. Hát igen, meg eléggé, hát kiszámíthatatlan a transfer, ugye, hogy éppen fölpérsz a repcsére, vagy van egy túlfoglalás, na mindegy. A lényeg az, hogy hát nehézkes ezért a repülés. A vonat ezzel szemben lassabb ugyan, de a városközpontba visz. Közben lehet dolgozni, olvasni, aludni, és az út maga és az élmény része lesz. Ha akar mondom, 1300 km alatt, 100 km-enként lehet belugni, kivonulni, tehát igazából bármit lehet csinálni. Most egy kifejezetten hosszú Közép-Európa átszelőjárat indul a cseh magánvasúti ásaság, a Leo Express, de szép nemed van, június 25-től közvetlen vonatot indít a lengyelországi, ez is nagyon szép, a lengyelországi Bremisil és a németországi Frankfurt Airport között, nem tűzszentettem, tényleg úgy hívják, hogy Bremisil, a teljes útvonal bizony több mint 1300 km, ezzel a társaság szerint Európa egyik leghosszabb közvetlen vasúti összeköttetése jön létre, a járat egyik végállomása Bremisil, amely a Lengyelország délkeleti részén az ukrán határ közelében található. Innen a vonat Krakón, Ostamán, Prágán, Dresden, Lipcsén és Erfurt keresztül halad tovább Frankfurt felé. Végül is ugye a frankfurti repülőtérig közlekedik, hogy azért hátha. Na, nem csak turisták számára érdekes egyébként, Kelet és Nyugat-Európa között keresnek közvetlenebb kevesebb átszállással járó kapcsolatot. Bremisil az ukrán határ közelsége miatt fontos vasúti csomópont, ahonnan további vonatokkal Ukrajna felé is tovább ugye lehet utazni. Na, a teljes út tényleg nem rövid, nagyjából 18,5 órát vesz igénybe, bizony, viszont 10 eurótól lehet jegyeket kapni. Ez elszámítva nagyjából néhány ezer forintos kezdőre jelent, bár ugye a tényleges tár természetesen az időponttól, foglaltságtól, szakasztól, jegyosztástól is függ. A vonatokon van wifi, nem olyan, mint itt a Málnál, hogy van kapcsolat, csak nincs internet, hanem van rendes konnektor, légkondi, fedélzeti frissítő szolgáltatás. A társaság természetesen különböző komfortszinteket kínál, köztük Economy, Economy Plus Business és Premium osztály. Az különösen egy ilyen hosszú úton számít, egy 18 órás vonatútnál azért nem mindegy, van-e töltési lehetőség, lehet-e dolgozni, mennyire kényelmes az ülés, és hozzá lehet jutni valami étel az ital az út közben, így van. Hát jó ötletnek tartom, bár azért annak is örülnék, hogy azért mellette tényleg a repülőgépi szolgáltatás, a repülés is, hát azért az adminisztrációs baromságok mellett fölsorakozna a normalitás.

Vagy messze meg 0675995995-ös üzenét van egy poliszkás bulis hívót is. 0632 1948 07. Na, meg itt a Dua Lipa nóta, ez a Hallucinate.

neked a Mazsi írja nekünk, hogy 2 hét múlva Németországban, Münchenben vonattal 1100 kilométert, Budapestről Münchenig oda-vissza elővételben 45.000 forint volt egy. Hát ugye most annyira belemondolsz azért, hogy ha kocsival mész, akkor sem mész ki nagyon sokkal könnyebb. És itt azért tényleg tudsz pihenni, gondolom Railjet-tel mész, azok a legjobbak ilyen szempontból. Bár nem akarok én egyszer volt, hogy Münchenből kellett hadajönnöm, és másik vonattal kellett jönnöm, mert meghatom vonaton valaki. Nem volt vicces akkor, mert nyilván sajnáltuk, csak azt az egész szerelményt kiszedték, és akkor félreállították, aztán a sokkal később tudtunk hazajutni, úgyhogy most nem lesz ilyen.

Andrész a Bőr pedig egészen pontosan az M0-áson halad, azt mondja, Bicskes Páraktár iránya. Remélem jó járható, nagyon sok rosszat hallani mostanában erre. Mert a Bicskes Páraktáros bejövőnél milyen dolgokat tanít, atya úristen! Na, Érsekalmáról, Geringer Norvertől, szép napot neked is, mindenhallgatónak, hát neked is hasonlókat. És szép nagy sárgát, hogy ne kapjunk hőbutát persze. És üdvözöljük Ari Bárintól, még egyszer természetesen is. Kérlek, vigyázzál a jó kis derekodra. Legyen derék a derék.

Zoltán Lénak van ma. Nagyon boldog vagyok minden Zolitának, Zolikának, Zolusnak, Zolcsinak, Zolának. Mert a kérdezőben török magyar eredetű egyébként a névjelentése fejeddel. Úgyhogy boldog az kedves Zolikák, de manán másodlagos Lénak is. Egy-két érdekesség ezek közül Szidónia, Zolna, Arszlán, Szultána, Édua, Zoltána. Nekem mindig az jut eszembe a Szidónia névről, azt hiszem, hogy valamiféle súrolószer, de elítélek egy névnap. Na, holnap majd az Ivánoknak lehet kívánni. Ugyan a szóvicel is. Nagyon-nagyon boldog névnap volt. A Szőcse Lacsit pedig mindenkinek mondanám asszerti módon. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van, vagy éppen ma tartja.

Virgil Zenki az mondja, hogy az a Szidol, 50 Szidó fényesítő, de hogy szidlaként téged. És szólja nekem, akit te szidol, azt majd én is szidom. De akkor innen van a gondolattársítás, jó van?

a régi esalagozásokat a mai napig lehet használni. Nyelvtan szabály szerint, tehát nyugodtan mondhatod a szic helyett a szidolt. Ugyanúgy lagozódik ugye, mint az eszel, iszol, szidol, alszol. Érvényesed is, csak mostanában nem használjuk, ez nem falusias, hanem régies.

kérem szépen, a Japánban lehet kapni hófehér rántott, tehát ez miért? Nem olyan, mint a jaguár. Japánban bő 2 évtizede egy gazdaságban kifejlesztették a fehér tojás sárgáját. Ez milyen képzavar? A Komei Tuja óriás vállalat még az ezred forduló környékén kezdett kísérletezni az egyik fokadói szárnyas telepén az esztétikusabb idézőjelben, tehát esztétikusabb sárgai tojásokkal, ennek sikerült középső elemét ugye fehérre, valójában azért inkább sápat halvány sárgába változtatni, mekkora átmenés az ilyen. A védett Komei Tuja márkanév alatt forgalmazott tojások titka a tyúkok étrendje, a gyártó nem is rejtegeti az amúgy is nehezen másolható receptet, a tojók tápja 68%-ban hokkaidói rizsból, 15%-ban a sziget partjainál fogott halakból, 8,8%-ban rizskorpából, 8%-ban a szigeten talált a szaromatóból, de szét neve van, származó szaromató. Na, származó kagyló fehérje őrleményből és egy kis vitaminból, teljesen egyéb jótékony hatású baktériumból áll, hát ha ezt így elhisszük, persze. A kommentója állítja, hogy a fehér tojás sárgáik táp és élvezeti értékben megegyeznek a hagyományos tojással, és különlegesen néznek ki. A különleges tojások árát azért meg is kérik, na hát erről szól inkább az egész dolog, ugyanis 400-500 jent kérnek 10-es csomagba, 769-50 forinton kapható, míg hagyományos társai 200-300 jennél, azaz 380 forint, 570 forint között vihetők. Itthon napjainkban mérettől termelően boltól függően 10 darab biztosan sárga-sárgai tojás, ugye 680 forint között. Hát, ha csak

Nagyon szépen mocolhatjuk a Szent Istváni, Szent István a fenét, az majd augusztusban lesz. Erre nagyon figyeltetek, hiszen én sosem éveztem ezt a Szent Iváni éjtűzgyújtás napja, 26 éve tartjuk. Olimpiai napot is tartunk el napon, 39 éve bizony. 69 éve született francia szemek, Darmand, amerikai színésznő, minden végzett nehéz, az ember, aki ott sem volt, ezekben láthattátok őt. 420 éve Bocskai vezette a szabadság kapcsolat, lezárta a bécsi béke megkötése, melyben ugye biztosították Erdély önállóságát. 152 éve indultak a fogaskerek a vasút a Városmajortól a Schwab-hegyig. 134 éve született Mitzel Lizlab Horszowski, zongorista, aki minden idők leghosszabb zongorista karrierjében. 114 éve született Alan Madison Turing, brit matematikus, a modern számítógép tudomány egyik atya. 99 éve született Bob Fosse, amerikai Tony és Oscar-díjas táncos, koreográfus, rendező, színész, író, kabaré és Chicagóban láthattátok őt. 96 éve született Sárosi Katalin Emerton-díjas táncol énekesnő, a különös éjszaka szerző énekese is egyben. 92 éve született Nep József, Kossuth-díjas halcím rendező, ugye Mészga családot is rajzolt ő, és Gusztávot, hát rá is emlékszek ma.

köszönök. Igyekszek holnap időben érkezni, majd addig is nagyon nagyszerű és csodálatos szép nyarai napot kívánok nektek, hogy figyeljetek a hűvösre, hogy lehetek ott is, és persze sok-sok hidatálásra és bármilyen módon Boriszkát hallottatok az elmúlt 2 órában. Sziasztok!

Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

Nincs gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk. Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozása.

0: ott a helyed.
1: Check it out, check it out.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: and 90s 2000s music radio.
1: This is the beginning. This is

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a teves állapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hívják,

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem hal.
1: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Radio! Ott a helyed!
1: Kalibera! Hát szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Radio hallgatónak! Én Kukori bácsi volnék, aki az elkövetkezendő két órában megpróbálna szórakoztatni

És már is itt van velünk a Viberen, kedves Mazsi is, írja nekem, hogy szép délután is szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi, gondolom frissen kipihentem. Éjjel már voltam az első munkában, jaj, nem szeretnék róla beszélni. És igen, rengeteg élménnyel jöttem haza, én azt elmondanám, le kéne, hogy lőjetek. Én nem baj, te majd utazzál. Örülök, hogy itt vagy, kedves, csodás délután. Itt van velünk az Izsa.

Já tem tankedes, mi állom itt József? Szia, Kukori bácsi! Ő is megkérdezte frissen, kipihenve, hát persze, persze. Ő füvet vág most, megnéztem, milyen idő lesz a héten, 38 fok, hurrá, hurrá, ez hány városba jön össze? Hát igen, igen, izítottad a fűnyírót, és most már egy kicsikét pihensz, egy pici bor, sok szóda. Csak meg szeretném kérdezni, mert hoztam olyat, hogy ízi, hogy mazsolabor. Azt lehet szódával inni? Majd kiderül, ha beborul. És itt van velünk Rumi György is. Üdv Kukoribás Szarvas jelen, hadd szóljon a muzsika. Hát igyekszem.

éppen meleg. És ha megtudnátok, mekkora hullámok voltak, jaj, de élvezte! Ő hullám is volt, meg tenger hullám. Hát akkor bulizzunk.

cukri bácsi, hoztál narancsos cuccot is? Mit nevezünk narancsos cuccnak? De minden happy. Köszönöm, hogy itt vagy, kedvesen, remélem. Nincs okunk, mert azt hiszem... Ja nem, hát délelőtt is voltál, már otthon vagy. Jó pihenést! És kellemes fülelés, kedves Melinda! És meg

Kedves József igazad, nem baj, azért megkóstolom, hogy nagyon picikét teszek bele, és akkor úgy rájössz, buborékos. Tudjátok, kik laknak a szódás üveg alján? Hát a buborék. Hát persze, hogy tudom, kedves, persze, hogy tudom. Hogy ne tudnám, én gondolatolvasó is vagyok. Igen, tudjátok nagyon jól, hogy ami nagyon szuper, nagyon jó, ami kellemes, azt nagyon hamar elfújja a szél. De nem baj, lesz még lágy kenyér. Hát nem kicsit, kedves József, nem kicsit. Hát tudjátok, Kukori bácsi megmaradt ugyanaz a crazy, oh yeah, hogy kedves Simon barátom mondaná, és akkor jöjjön a következő dal, itt a Rhythm Explexion. Persze, persze, Speedbull és Shakira előadása, nem semmi páros.

igen, igen, de elmondanám ezt a történetet, ez nem kamuzás, mert fültanúja volt valaki, ugye, hogy ugye? Hát bementünk a boltba, és szokásos éles külföldi tájszólásomban megszoktam, hogy, vagyis megszólaltam, hogy szép estét, kedi csókolom, és erre a hölgy mit mondott? Oh yeah, Hungarian boy! Ó, mondom, gyorsan hátranéztem, és csak hölgyek voltak mögöttem. Jó, ide elkezdtem.

ezért meg nem tudott elolvasztani abból a szempontból, hogy rettenetesen feltöltöttem. Jó társaságban, tudjátok, barátok között fantörpikus volt ez a alig több mint egy hétre, de nagyon ott volt a toppon. Nagyon jó volt az idő, csodálatosak voltak a programok, és minden, ami kell, a tenger, a tanger, jaj. De majdnem bevállaltam az ingyen árokásást, de...

hegyek között voltunk, és a hegyek és köztünk volt a tenger, hátunk mögött hegyek, meg minden, szóval egy csodálatos helyen. Hát ezt leírhatatlan, kedves hallgatóim. Kívánom, hogy mindenki jusson el oda. Nem, nem, kedves József olyanokkal nem találkoztam, hála a jó égnek, de viszont a görögök rájöttem, hogy nagyon szeretik a kellemes vendégeket, és nagyon szeretnék marasztalni. Hát megleptek minket hazafele egy 3 órás

a bojtos cipellőjükre. Igen, mert a görög férfiaknak, tudjátok, ilyen ünnepi topánkájuknak egy ilyen bojt, ilyen valami, nem tudom, ilyen bambuszbojt van, vagy mi a... Na, de mindegy, de nagyon ott volt, nagyon ott volt. Ja, igen, én is. Persze, minden kedves barátom, ott voltunk, és nagyon jó volt. Majdnem. Csak ott nem volt jó.

Bizony-bizony csodálatos helyen voltunk, ezt így, ahogy tetszik mondani, kedves Mazsi. És hát megérkezett Encsike is. Jaj, azt a telepkupolát, ezt be sem merem mondani. Jaj. Halihó, szia te görög félisten. Na, itt se hívtak még, viszont csak fél. Szia Kukori bácsi, sziasztok szuperek, Encsike jelléti, Pipa bára is. Ki a Pipa? Örülök, hogy szerencsésen hazaértetek. Hamarosan én váltalak hétvégén, Go Grace. Gyönyörű szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó zenehallgatás, Puscsika, Encsike. Ebben a pillanatban estem haza, slám, bekapcs SDR is a valaki kukorékon, hála Istennek. Hát köszönöm szépen, kívánok majd nagyon jó utatást, de addig is fülelj, kedves, és füleljetek, kedves szuperek. Ő pedig Máriász Gábor.

igen, kedves hallgatóim, Miász Gábort hallottátok, és ti szuper DJ rádió hallgatók, csillagok vagytok nékem, hisz kibírjátok a műsoraimat. Sajnos tegnap a kedves kollégámat, Dreamert nem tudtam hallgatni, mert éppen akcióban voltam már, mint dolgozóban, és ott veszélyes üzem, nem lehet sajnos bedugva a fülem. Tehát ilyen az élet, nem baj, fogom még őt hallgatni, arany barátomat. Biztos nagyon jó műsor volt, ahogy tőlem megszoktuk, és akkor jöjjön egy Eddie Grant dalocska változata itt a Super DJ Rádió Ben. És hát kedves József, hát gratulálok az ifjú párnak, csodálatosak voltak az esküvőn. Kívánok nekik hosszú-hosszú boldogságot, egészséget és nagy szeretetet. Erre tudnám azt mondani nevet szó szerint, de hát így van a mondás, hogy fiatalság, bolondság, mondta Józsi bácsi, és eldőlt a biciklivel. Hát persze, ha megvan a fröccs mennyiség.

hogy gyere már, mert olyan rossz így főzni, hogy nem vagy itt, és nem pampogol bele. Hát kellemes volt nagyon az írás, hiányoztam valakinek.

persze, tessék, egyik kolléga már beisszott, nekem, csak nekem, Purci úram, úgy DJ Surci, hogy persze, annyira hiányoztam, mint falunak a villany. Köszi, köszi, remélem otthon vagy, és pihengetől úgy hallgatod a zenét. És már is megyünk tovább a Los Del Rio-val, itt a Super DJ Radio-ban. Hát igen, azért ragadt valami a koszon kívül rá Görögországban.

nem tudják a számot, ezért el kell mondani. Nem az én számot, hanem a Viber számát a Super DJ rádiónak. 06 70 45 95 995. Hát zaklassátok már a műsorvezetőt, mert nagyon szereti ám. Bizony, bizony.

0: Super DJ Rádió. Neked zenél.
1: Igen, igen, ez pedig már a szerelem első vége, egy kicsikét teljesen más változatban. És megérkezett kedves Kőszegi Gabi is. Hát szép estét kíván. Ja, de...

Szíroszt egy szerettem az első nap, azt is stílszerűen pitában, de nagyon finom volt, de

mi szemszájnak ingere. Még a tengeri herkentjüket is kipróbáltam. Bizonyám, bizonyám. Én most nem tudott ki velem a polip, mert nem, mikor főztem, nem vette ki a kanalat a kezemből, mert nem én főztem. Ja, mondjuk polipot nem is ettem.

hűsítés megy ezerrel. Nem azzal, amire gondoljátok. Igen, volt már szírta ki, de majd lehet, hogy még lesz. A négyes vágányra érkezik, na kiérkezik. Várjatok. Jaj, a Pet Shop Boys, mert már olyan rég hallottam. Hát gyerünk.

És puszilom Hugit számat is. Kedves Robikám, remélem otthon vagytok, remélem Dani is már ejtőztök, remélem ott a hűs hegyibe.

persze mentünk hajóval is, hajókirándulásra is mentünk, persze. Nagyon szép helyekre eljutottunk, csak egy valamint morfondíroztam egyfolytába, hogy mikor mentek a kalózok meg a tengerészek, hát nagyon sokaknak ilyen szuette falába van, hogy azok a kavicsos köves tengerparton hogyan tudtak közlekedni, erre nagyon kíváncsi lennék. De hát bármi előfordulhat, ugye, hogy ugye?

mostanában idáig mindig vittem strandcipőt, csak most nem, mert tudtam, hogy olyan tengerpartra megyünk, ahol tényleg teljesen fölösleg, és ez így is van, csak arra nem gondoltam, hogy a hajóval eljutok olyan helyekre, ahol van bökködő. Sok helyen olyan volt, mint a smirgli. Jaj!

Hát igen, igen, Robikám, csak jókat és szépeket tudok mondani. A szépeket azért, mert ott voltak velünk csodálatos hölgyek, meg hát eleve az a gyönyörű szép panoráma, minden szuper, minden nagyon jó volt.

kellett neki írnia. Hát igen, nagyon jó sorozat volt, én is szerettem annó. Majd lehet, hogy egyszer nyugdíjas éveimben, nem egyszerre, biztos, hogy meg fogom nézni újból a sorozatot. És majd a promó után következik DJ Szatmári, Szakos Andi, itt a Super DJ Rádióban.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: Igen, közben a fejembe jutott, hogy délelőtt adás volt. Kedves Boriska, köszönöm szépen a műsorát, várjuk vissza. Én sajnos nem tudtam hallgatni, mert épp akkor durmoltam az éjszakai műszak után, de 20 órától érkezik majd hozzátok Zsolti, és érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Én 19 óráig leszek veletek, és utána valószínűleg én is erdülök, mint az olmos zsák. Nincs zsák.

És én remélem, kedves szuperek, bírjátok ezt a nagy meleget. Hozzá kell szokni, hát ilyen lett a klíma. Már akinek van. És hát persze, aki teheti, az használja. Mert kell. Na, hát az igazság, hogy kell.

felesége. Kedves csókolom, kedves Mialovics József, kedves felesége, kedves Gábor ismeretlenül is puszi ölelés, köszönöm a megtiszteltetést, kedves

Bizony, bizony, és a család Izsa István küldte a képet Erdélyből, a bioreaktoros fűnyírót. Bizony, bizony, jaj, de aranyosak. Imádom őket.

Hát igen, igen, kedves Robikám, ezt vártam már, tegyenek a kopaszok közé. Igen, van tüzem, jól eldugtam, letalálják meg itthon. Érzem én a törődés. Most pedig szóljon a Newton! I love you!

franciás tengeren is túl. Hát az ott van Saint-Inval, hát azért 1200 kilométer azért, az valóban ott van, azt végiggyűrni, és hát a

kalappal. De hát én szerintem biztos vagyok benne, hogy jó mit fár erre is volt. Ugye, Robikám? Tegyenek az öngyújtómmal csodát.

És a Viberesek már megint elfelejtettek írni. Hát mondom akkor a Viber számunkat, kedves szuperek, figyeljetek! 0670 45 95 995. Nyugodtan írjatok a műsorvezetőnek, mert szereti a törődést. Ezt higgyétek el!

Valóban, tényleg Encsike az írt, persze, csak valamire elkalandoztam, hát tudjátok, a jó utazás közepette. Igen, nekem speciál nagyon hiányoztál, kedves Kukori bácsi, és a jó zeneid. Bocsika, Encsike, hát én bíztam benne, én nagyon bíztam, hogy hiányoztam, legalábbis a zeneim így van. Hát vannak sztorik, ahogy a magyar határoz éltünk, hát igen, ott szerencsén nem kellett sokat várni, de jött felém egy hölgy, és jaj, láttátok volna, föl volt rajta véve a fekete gumikesztyű, jaj, mondom, nagyon rossz élményekkel, remélem nem akar gazdagítani, de szerencsére elmondtunk, honnan jöttünk és miért jöttünk, és azt mondta, hogy viszontlátásra. Jó van, egyből megnyugodott a szívem és minden egyéb testrészem. Azért mondom, nagyon sok kellemes meglepetésben volt részünk. A görögöket meg megértem, hogy marasztalni szerettek volna, de hát majd legközelebb. És már is megyünk a következő dallal tovább, ismét külföldi vizekre elvezünk. Jaj, képzeljétek, a tengerbe elveztem volna, ha lett volna elvezőm. De mivel nem volt elvezőm, én nem tudtam elvezni. És hát labdáztunk, meg mi egyéb érdekes formációkat alkottunk. Volt ott súp, vagy sap, mit tudom én, hogy volt ott minden, mi kellemes időtöltéshez jó.

Mazsika is írja Viberen, hogy én 1100 kilométert fogok utazni, majd igaz vonattal. Hát persze, hát azért ahhoz is elég rendes kitartás kell, de az élmények azok mindent vinni fognak. Ez pedig már Follow Me, itt a Super DJ Rádióban.

este. Pulcsika, purcsika, hát előkerültél már megint, megriadtál, Pulci úr, csak vigyázni a tepsi épségre, mint említettem vala. Hát fehér bálna, az az igazság, hogy az nem volt. Volt viszont szép pirosodó, szép barna, de nem bálna, hanem ilyen kecses, hanvas formák. Hát azt most elmondani nem tudom, de mi szemnek ingere, az volt rendesen. És megérkezett a Viberre, kedves Bazsi, szia Kukori bácsi, jó musót, jó zenéket, hadd szóljon. Hát kedves Bazsi, igyekszem, kellemes fülelést kívánok néked. Örülök, hogy itt vagy, érezd jól magad.

volna, hogy kihozza belőlem a rettentőt, de hát azért tudom mérsékelni magamat, hogy tegyelek a kopaszok közé, mennyi banánt szedni. Banánt!

kedves jamaikai Nándi meg, gondolom, dolgozik ezerrel, hát kitartást kívánok, remélem azért a zene szól, mert ha nem, akkor megeszem az összes Balaton szeretetet Kobi Ubival. Bella ciao, ciao Bella!

Azért, kedves hallgatóim, remélem rengeteg folyadékot vesztek magatokhoz, mert ebben a nagy melegben nagy szüksége van a szervezeteteknek arra, hogy minél több folyadékhoz jusson, és hogy tudjatok minél többet kiizzadni. Nagyon jó! Izzadás!

És már is hazai vizekre vesztünk, úgy hip-hop, jöjjön a Szelavi! Vár ránk a nyár, mert bizony itt van még a java! Lesz pirosodás,

megérkezett a Viberre, kedves Csörgő Zsolt, Zsoca, Alihó, Kukori, hát szervusz Zsoca! Kellemes estét kívánok, jó fülelést! Rumi György pedig ilyen, hogy megy fel a hőmérséket, úgy nyomja, uram, a BPM-et fel, mehet a folyadékpótlás is. Egészségedre, a finom a buborékos nedűhöz, jó egészséget. Csiket pedig írja, de aranyos vagy, Zsolti, köszönöm. Na, hogy itt leszek, mint mindig, csodajú zenék, csak is itt az SDR-en, puszcsika, Csike. De nem a Zsolti üzent, hanem kedves Bazsi üzent neked, egyem a Zuzádat, kedves Csike. És már is jöjjön a Vanilla Ice.

Azt mondja, hogy Csörgő Zsolt Zsoca, rosszul lét, után már valamivel jobban vagyok, kicsinált az idő. Hát kedves Zsoca, hát vigyázz a tegségére. Tessék, mint említettem, vala sok-sok folyadékot kell inni.

utólag tudom meg, Encsike, hát ez hihetetlen, hát komolyan mondom, hát füles mindig a fülben, csak éppen más csinálta, hát jó, ezt megérti az ember, meg minden, de nincs bocsánat, nem, majd ezt személyes, nem szóban, hát ezt a próbát megnéztem volna, egy próbát megé. Ittam, jött Bukis, hát kedves Zsóca, vigyázz benne, de fogadjuk, hogy répa volt benne. Vigyázz magadra, gyógyulgassál. És megyünk tovább Pitbull-lal és Dua Lipával, majd először jöjjön a Digi Digi Dance. Digi Digi Digi Digi. Mellesleg biztos jól áll minden. Bocsánat!

0: DJ Andro.
1: Hát igen, igen, életjelt mutatott kedves jamaikai Nandi is, hát hazafelé tartván tepsépségre vigyázni, odafigyelni, legyen sima az aszfalt, és hát tudjátok, mindenkit hazavárnak, kívánok nagyon jó utat, és hát az az igazság, az nagyon jó, ha jó a basszus az autóban, a basszus kulcs, violin kulcs, mi egyéb, de most az az igazság, hogy most nincs Kobi Ubi itthon, mert hát hosszú úton voltam, de holnap vagy holnap után, inkább holnap után megyek, majd a piacra is lesz rengeteg Kobi Ubi, de viszont van finom ecetes paprika, azt fogok finom kálabásszal töltött fasíthoz vacsorázni. Persze, persze. Most jó, hogy említetted. Balaton szeretem, az nincs itthon, de viszont van finom Milka Max, majd azt teszek hozzá. Töltött. És amit az előbb beharangoztam, Pitbull és Dua Lipa következik itt a Super DJ Rádióban. Kinek örömére, kinek bántára már alig egy órán van hátra, bírjátok ki, na! Kellemes fülei szuperek, hajrá, hajrá, Salgotaján!

kedves Randi, az a helyzet, mert írja nekem, hogy csinálj Kobe-Jubit, nem nagy challenge. Hát nekem minden is nagy challenge, ami ilyen főzés, meg ilyen tudomány kell. Örülök, hogyha egy jó igazi parasztos rántottát meg tudok csinálni, de azt királyul, azt nagyon tudom. De más nem igazán megy. És kedves Nándi is, Fuzi Mazsinak, hát végre áthatattam. Imádás van mindannyioknak, hajrá, szuperek! És pillanatokon belül egy olyan dalocska fog következni, ami Ihaj-csuhaj. Bizonyám egy egészen más stílus, és hazai vizekre evezünk, de olyan dal lesz, azt a terem kupoláját neki, bizony.

kaptál egy puszit önmazsitól, ezt nem fogom átadni neked, de azt átadom, hogy pusz-pusz. Na akkor füleket kipucolni. Háttérzaj kikapcsol.

Igen. Csodálatos dal volt, végig danoltam, de direkt figyeltem, hogy ne legyen bekapcsolódva a mikrofon, nehogy elrettencselek benneteket, kedves hallgatóim. És hát a fűnyírás is befejeződött, most már pauce van, és hát igen, áztassuk magunkat kellemesen. És akkor hát ez véletlenül pont így jött ki. Hát akkor szóljon fancy! Hoppá, hoppá! Bolero!

Közben megérkezett Laci bácsi, és hát szervusz Laci bácsi, pihengessél, ejtőzél egy kicsikét. Gondolom ma már nem igazán főzöl semmit, de ha igen, akkor tudasd velem, kedves pihenést, és hát pihenjél, igyál sok folyadékot, és örülök, hogy megérkeztél. És hát közben rengeteg sok üzenettel elmaradtam, mert elnézést kérek. Hát kedves Nándi elmondta, hogy hogyan kell, és leírta nekem, hogyan kell eltenni a Kobi-Ubit. Azt mondja, hogy nem nagy challenge, csak a megfelelő helyre kell beletuszkolni az uborkád, meg mellé tenni ezt-azt. Ez tényleg egyszerűnek hangzik. Utána meg a napon puhítani. Mármint kicsodát. Vagy micsodát? Értem. Vette a baromfi az adást. És hát... Szia, kedves jamaikai Nándi! Én imádom a Kobi-Ubit és a Balaton szeretet is, de hogy együtt? Na, ezt még nem... Soha nem próbáltam. Ezt írja Encsike neked, kedves Nándi. Na hát, amit írt utána, azt meg... Na hát, jó, de kár, hogy nem hallotta, hogy danoláztam, kedves Encsike, pedig meghallgatta volna. Hát jó, majd. És hát, kedves József, írja nékem, hogy... Kikapcsolja a fűtést, mert már 32 fokos a víz. Hát én tudtam, én mindent is tudtam, mindent, igen. Nézem persze, hogy ne. Egész addig még le nem csukódik a szemem. Az hamar lesz szerintem. Hát igen, ilyen az élet, babocsai néni, hát akkor...

hát azt hiszem, erre díjat fogok felszámolni. Kedves Nándi is írja, hogy szó szerint írom, el most mondom. Szia, Encsike! Üzeni, kedves amerikai Nándi! Hát bizony, nagyon szép szia volt.

igen, én sajnos nem tudtam, mert dolgoztam, kedves József, de hát a király ott játszik, hát bizony, emelem kalapom, hogy megérhettem és láthattam fantasztikus tudását, de már is következik az Oi-Oi DJ Excuse előadásában itt a Super DJ Rádióban.

Tudod, kedves József, szeretem a focit. De most már el kell mondanom, hogy reszkessetek, én nyugodt szívvel mondhatom ezt, hogy reszkessetek, mert a csapatom visszakerült az első osztályba, és csak annyit mondok, hogy nektek annyi.

Hát igen, igen, kedves Mazsi, egy kicsit irigylem is, persze, hát annál, csak ő, jó, oké. És ma már is érkezik egy érdekes formáció itt Magyar Hombból, Valmár és, na, Nótár Méri, hát bizony, ez egy érdekes zene, hallgassuk.

Azaz, kedves Dáni, jól írod, de ezt nem mondom be. Az is durva volt, amit én bemondtam, de hát már később bánat, utánam a vízözön.

kis üzent, sajtos tejfölös tészta lesz a mai menü, köszönjük szépen, én is ma pirított szalonnás tejfölös túros tésztát eszegettem, hasonló volt az idésünk, és Laci bácsi is írja, hogy hello kukori, szia Encsike, hát Laci bácsi, köszönnéked, és persze mindenkinek, Mazsinak is, Bazsinak is.

köszönöm szépen, kedves Encsike, hogy észrevetted, mert bizony-bizony én megpróbálok nem csak emlékeket ébreszteni, de azt igazán, hanem az új dalokat is, persze, hogyne, hát a hallgatókért mindent, a kedves Super DJ Rádió hallgatókért lehozom még a csillagot is az égből.

a túros csúszát nem esszük cukorral, de viszont lehet tejfölös cukros tésztát is adni, azt is szoktam, de itt más az íz kombináció. De szépen fejeztem ki magamat. Hát mi történt veled a kukori?

és Laci bácsi erre van rá gombot. Jaj, de kedves ez a Laci bácsi, üdvözlöm, én is sok szeretettel. És mindig fülelem már milyen fincsi kaja ötleteket oszt meg velünk, a kedves ötker Laci bácsi. Hussika, Encsike, hát köszönjük, Encsike. Bizony, Laci bácsi nagy szakács is lehetne.

Na, és tessék, hát ilyen a mesében nincsen. Mihalovics Józsi is beszél, dehogy nem. Toros, csusza, tejföl, cukor. Na, jó van. Hát beszóltak. Egészségetekre, mint említettem, én is szoktam túros tejfölös tésztát tenni cukorral, de akkor nem teszek bele pirított csodás házi szalonkát.

Jó, az rendben van, Nándi, persze. Sőt, a pörit nokedlivel is, meg úttörő gombóccal, az taronyával, ami minden bokron terem. Tudom, értem én a törődést. Tegyelek a kopaszok közé. Inkább ezessé.

Hát igen, ezután a csodás előadás után ismét következik egy fantasztikus előadó páros. Egy Cseren és Shakira. Itt a Super DJ Rádióban.

És hát kedves Encsike üzent kedves Mazsinak. Kukori bácsi, engedd meg, hogy drága Mazsit is sokszor puszíjam, így az ételen keresztül, és kívánok neki nagyon jó utat Münchenbe, majd az Expressen. Pusszantás, Mazsi!

Hát kedves Nándikám, kívánom teljen hamar, mert azt nem lehet mondani, hogy kellemes a munka, de hát a munka nem esít messze az alma fájától. Kitartás, de azért fülelj!

feldolgozását halljátok majd. Egész jó a feldolgozás, de majd eldöntitek ti úgyis, kedves szuperek. Hát bulizzunk még, még van 20 perc, jó 20 perc. És 20 órától pedig majd érkezik hozzátok Zsolti remek műsorával. Érdemes továbbra is.

És akkor most ismét külföldi vizekre evezünk, és akkor csak ennyit mondok, hogy Ásúd Biszlaki, aki ebből nem jön rá,

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség.

0: hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero.
1: Igyekezzetek, mert a szállás már nagyon fogy, de hát van sátor is. Ez pedig már DJ Dali. Helly and the Congo Band.

tájékoztatlak benneteket, hogy csütörtökön, azaz holnap után ugyanebben az időpontban érkezek hozzátok, napfelkelte felől várjátok érkezésemet. Tehát csütörtökön 17 órától érkezik hozzátok Kukori bácsi ide a Super DJ rádióba, mármint a mikrofon mögé. Várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, ugye itt lesztek. Már most előre kijelentem, semmilyen kifogást nem fogadok el.

Mazsi már csak fülelni tud írni, nem? Ezért további szép estét kívánok, kíván nekem és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Köszönjük, kedves Mazsi, további jó fülelés és szép estét!

De nem menjetek sehova, is 20 órától érkezik hozzátok Zsolti kollégám. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Én köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok velem. Bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket. Add ki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra, s a tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót. A búcsúzó dalom a szokásos lesz majd Dali Epi Gergőtől, elmegyek, de visszajövök csütörtökön 17 órától, várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Szép estét mindenkinek, köszönöm a jó kívánságokat.

Szervusz Józsi, üdvözlöm Ildikét is, szép estét, kedi csókolom, kedves Enzsike, én köszönöm szépen, hogy hallgattatok, legyen szép az estétek, kedi csókolom, kedves Mazsi, kedves Bazsi, és valahány név van naptárban, eljövök még hozzátok pajtások a viszontlátásra. Szép estét és csodás hámot, sziasztok!

0: És hát akkor felsorolom, hogy kik voltak itt. Velem itt volt az így a család, itt volt Mihalovics József és kedves párja, Encsike, Mazsi, Jamaikai Nándi, Csörgő Zsolt, Zsoca, Rumi György, Bazsi, Kőszegi Gabi kolléga, Szabados Melinda. Szép estét mindenkinek, csodás álmot, és persze minden szuper DJ rádió hallgatónak, ugye ezt kívánom. És várlak benneteket csütörtökön 17 órától szeretettel. És jó zenékkel. Szervusz Laci bácsi, csak a családnak, néked is jó éjszakát. Pihenj. Szervusz Robi barátom, szervusz Ugicám, szervusz Dani. Nagyon jó éjszakát, és mindenkinek, aki hallgatott.
1: Este, és te nem jöttél, pedig téged vágytalak egész...
0: Szervusz Purci úr, aztán nézd meg a banánt!

kell, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Hát hölgyek és urak, sziasztok, nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál már Zsoltit halljátok, és hát tudjátok, hogy ilyenkor kedden én mindig hozom nektek a nagyszerű 90-es évek slágerzenét, vagy bulidor zenéjét, vagy pedig a power retro megamixeket, tudjátok, azok az erős feldolgozások. Na de most egy kicsit háttérbe teszem ezeket az erős feldolgozásokat, és úgy döntöttem, hogy inkább olyan zenéket hozok nektek, amiket annak idején a bulikban hallottatok, vagy pedig a rádiókban, mondhatom a rádió nevét szerintem, Juventus Rádió, ugye, vagy pedig Danubius Rádió, emlékeztek még ezekre a rádiókra? Nagyon remélem, hogy igen. Nos, ezekben a rádióban sasoltuk mindig, hogy mikor hallunk egy-egy új zenét. Nagyon sokan ugye rögzítették is kazettára a muzsikákat, hát ilyen zenékkel készültem nektek, és ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó szórakozást. Hát először is engedjétek meg, hogy köszöntsem Biancát. Szia Bianca, nagyon-nagyon kellemes estét kívánok neked, és természetesen azt mondom neked, hogy ismerkedj meg te is a retro zenével, ez itt a 90-es évek. Na meg ugye azért azt még hozzáteszem, hogy csalók, én egy ilyen jó kis csaló vagyok, aki fog olyan zenét is játszani, ami napjainkban feldolgozott, 90-es években jelent meg, és napjainkban feldolgozták, vagy pedig olyat is fogok játszani, ami a 90-es években nem volt, de hát köszönhető a mesterséges intelligenciának, hogy olyan zenék jelennek meg napjainkban, amik nagyon-nagyon 90-es évekbeli hangulatú muzsikák, hát ilyet is fogok nektek mutatni. Tudom, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy ez műanyag, meg ez nem igazi, igen, nem igazi, de hát gyerekek, fejlődjünk, azt mondom nektek, fejlődjünk zenében is, kövessük le azt, amit kapunk, és hát majd eldöntitek ti is, hogy jó vagy nem jó. Nos, egy hatalmas muzsika, Latin Lover, Latin szerető, és a Decadence együttes, már én ezt már majdnem, hogy el is beszéltem ezt a muzsikát. Hát gyerekek, én most már nem beszélek sokat, a következő zeném a Fire, és nem most jelent meg, hanem a 90-es években, és nem feldolgozás, nem, nagyon-nagyon eredeti verzió.

Nos hát azt mondja Encsike, hogy szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig. Gyönyörű, szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Jó adás Zsolti, puszcsika Encsike, hát Encsike, köszönjük szépen. István, Isa István, szuper estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen, vártunk téged, és örülünk, hogy hallhatunk téged, meg a szuper műsorod, hát én meg nagyon örülök, hogy velünk tartotok mindig, ugye, mert hát nálunk a legeslegjobb zenék szólnak.

gyerekek, a következőkben egy olyan együttes fog zenélni nekünk, akiket nem fogunk elfelejteni soha, mert hát a 90-es években ők olyat letettek az asztalra, hogy nagyon nagyot, és két zenét is játszom tőlük, ők pedig a Masterboy együttes. Szerintem még napunkban is nagyon-nagyon sok ember kedvence a Masterboy.

Hölgyeim és Uraim, ez volt itt a Masterboy együttes, és ugye két megunhatatlan zenét hallgattunk tőlük. Közben Bandit Négy Tonka Krisztina azt írja: szia Zsolti, hallgatunk, legyen csodás estéd, Isten áldjon. Hát nagyon szépen köszönöm az áldást, és én viszont kívánom nektek is, hogy titeket is Isten áldjon, és hát kívánok nektek egy nagyon-nagyon jó hallgatózást a 90-es évekkel. Ez most, elárulom nektek is, ez most ilyen lájtos 90-es évek. Nem hoztam Dream Dance, mert tudjátok, az egy kicsit keményebb muzsika, vagyis stílus, most inkább olyat hoztam, amikre bulisztunk annak idején, és nagyon-nagyon sokat hallottuk ezeket a zenéket a rádiókban. Ilyen lesz a következő előadóm is.

És hát menet közben kedves barátom Fater is megérkezett, aki azt írja, hogy szép estét kívánok Zsolti, üdvöm minden Super DJ Rádió hallgatónak, természetesen Sopron Gariból. Hát Fater, nagyon jó szórakozást kívánok neked, és köszönöm a jó kívánságokat.

hát közben Mónika is csatlakozott hozzánk, azt írja, szia Zsolti, csatlakozom én is a hallgatókhoz. Hát Mónika, nagyon szépen köszönöm, hogy te is csatlakoztál, és jó szórakozást kívánok neked. Hát gyerekek, egyébként ugye azt mondtam nektek, hogy ilyen lájtos 90-es évekbeli zenék lesznek, de azért azt elárulom nektek, hogy lesz egy 2-3 zene, ahol azért egy kicsit megborulunk, persze maradunk a 90-es éveknél, de majd ilyen kicsit megborulós, tehát ütősebb zenék is lesznek. Na de még előtte, azelőtt, hogy még ezeket hoznám, hát egy jó pár olyan zene jön, amit ismertek és szerettetek annak idején. Ilyen lesz mondjuk Vanilli Ice és az Ice Ice Baby című dal, ami egy 2001-es verzió lesz, na de még előtte meglepi zenék is lesznek, olyan is lesz, hogy Anair Mix, és még hozzá a Mor együttestől Around the World című dal, amit már is indítok, hát nem tudom, hogy mennyire emlékeztek még erre a

Gyerekek, Benach Kárpád azt mondja, hogy ő emlékszik erre a dalra, de már 20 éve, hogy nem hallotta. Hát kedves Árpád, ezért érdemes hallgatni minket, a Super DJ Rádiót, mert azért hozunk olyan zenéket a 90-es évekből, ugye meg nem csak a 90-es évekből, hanem a többi évekből is, tehát azok, amikre azt mondjuk, hogy a retro zene vagy a retrós idők, hát hozunk olyan zenéket, amiket már nagy

0: hát menet közben Gyula barátunk is csatlakozott hozzánk, aki azt írja, hogy szia, jó adást kívánok, buli van. Igen, Gyula,
1: ez
0: nálunk.
1: Ez a Szuper DJ Rádió.

gyerekek, egy nagyon-nagyon régi zene, és hát ez olyan zene, amit hát nem is tudom, hogy van-e, létezik-e olyan ember, aki ne ismerte volna a 90-es évekből, és ez az Ice Ice Baby. Igaz, én nem az eredeti verziót játszom, hanem egy klub remixet 2001-ből

hölgyek és urak, a következő előadóm nevét mondom, DJ Alligator. Hát nagyon zenét fogunk hallgatni a következőkben, és Liza azt írja nekem, hogy halizom a zenéidet, köszi. Hát Liza, nagyon jó hallgatózás, halizás kívánok neked velünk a Super DJ Rádióval is. Közben hadd mondjam el neked, hogy Gyula barátunk épp az előbbi érdeklődött, hogy mi van veled, mert hogy te valami nagyon jó parti arc vagy. Nos, hát be is fogom a számot. Nem szeretek így belebeszélni a zenékbe, gyerekek, mert én élvezem a zenét, és nagyon remélem.

Gyerekek, ugye ez már nem olyan lájtos Eurodisco zene, viszont Liza azt írja nekem, hogy ez szuper zene, olyan, mint én, retro, ezzel szerintem azt akartam mondani, hogy én már öreg vagyok. Na, semmi baj, Liza, majd ezt még te is meg fogod kapni szerintem egy pár év múlva valakitől majd.

gyerekek, figyeljétek ezt a szöveget. Mónika azt írja, hogy engem a józanék tartanak fiatalon. Remélem, még sokáig így lesz. Hát Mónika, én azt mondom neked, hogyha sokáig szeretnél fiatal lenni, akkor mindig hallgasd a Super DJ rádiót, mert hát ugye itt mindig józanék mennek, így örökre fiatal maradsz.

Gyerekek, erről az együttesről nem akarok mondani semmit, és egyébként Liza azt írja, hogy ők is voltak fiatalok. Hát igen, igen, voltak ők is fiatalok. Egyébként Liza ezzel azzal, hogy fiatalok voltak, meg hát ugye, hogy én már retrós vagyok, hogy öreg vagyok. Nem kell célozgatni, mert te is ki fogod taposni ezt az utat, hogy elérsz majd abba a korba, hogy te is retrós leszel. Nos, a következőkben még mindig egy kedvenc előadóm, a La Clique következik, és azt mondják, hogy tonight is the night.

Gyerekek, úgy látom, hogy születésnapi buliban Deniszáéknál, aki azt írja nekem, hogy szia, üdv Bajkócról, testvéremnek születésnapja. Ma küldesz egy számot neki, nagyon szeretjük, és nagyon sokáig ünnepeljünk együtt. Hát Denisza, most így hirtelen szülinnapos zenét nem tudok elővarázsolni, de ha készültem volna, akkor biztos, hogy tudnék. Na de küldök egy olyan zenét neki, amit nagyon-nagyon remélem, hogy neked is és a tesódnak is tetszeni fog. Tele a szívem a zene címe, és hát meglepi, hogy ki fogja játszani, és az is meglepi, hogy milyen verzióban. És hát ugye kívánunk a tesódnak nagyon-nagyon sok boldog születésnapot, és hát erőt és egészséget.

Gyerekek, mennek a zenei kérések. Veronika azt írja nekem, hogy Király Lindától az És mégis című dalt szeretnék kérni. Hát ez nem, sajnos nem jön össze, mert megmondom nektek őszintén, hogy én ilyen előadóktól semmiféle zenét nem gyűjtöttem be, viszont nem tudom azt megcsinálni, hogy felmegyek a YouTube-ra és letöltöm. Megtehetném, de nem játszom le olyan zenét, ami a YouTube-ról jön. És hát ugye azért van itt más is. Denisza azt írta, hogy Republik, adj erőt és adj időt nekem, hogyha lehetne, akkor ugye játszom le ezt. Szerintem Denisza és Veronika egy buliba vannak, tehát együtt ünnepelnek. És Denisza, igen, ő már jó zenét kért a Republik együttestől. Minden egyes zenéjük megvan, úgyhogy Denisza kérésére már is indítom az adj erőt, adj időt.

gyerekek, a kéréshez, a zenei kéréshez van egy másik féle kérés. Denis azt kéri, hogy Veronika üzenetét olvassam fel. Nos, szia, szeretnék kérni egy számot férjemnek, Kovali Köcsinek születésnapjára. Boldog születésnapot, húsom, nagyon szeretünk. És a vajkóciaknak is, Deninek, Tibinek, nos hát mindenkinek szólt a zene, Republik együttestől az Adj erőt, adj időt nekem, és hát ugye István, Kovalik István már meg is írta nekem, hogy 45 éves lett, hát én kívánok neked születésnapod alkalmából erőt és nagyon-nagyon sok egészséget, jó egészséget, így mondom, és tartósan, ugye, mert hát életünkben ez a legfontosabb, hogy az egészségünk rendben legyen,

következő rület szinte úgy elment a két óra hossza, hogy észre sem vettem. Most nézek az időre, és már látom, hogy hát el kell, hogy köszönjek tőletek. Hát köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és meghallgattátok ezt a lájtos zenei összeállítást, amiben maximum 2-3 olyan zene volt, ami megborulós. Viszont ne felejtjétek, hogy vasárnap megint itt vagyok veletek, és hozom a 80-as éveket, hogy milyen stílusban hozom a 80-as éveket, még nem tudom, ezt úgy menet közben átgondolom, hogy ugye változatos legyen, tehát nem mindig ugyanazt a stílus próbálom játszani, viszont lesz majd zenei kérésre lehetőség, úgyhogy úgy készüljetek, hogy kérhetek is zenéket, nagyon szívesen le fogom játszani. Hát még egy zenét fogok játszani, és hát kívánok mindenkinek holnapra lájtos időjárás, mert tudjátok, nagyon-nagyon melegek vannak a napokban, úgyhogy vigyázzatok magatokra, igyatok sok folyadékot, és hát nem menjetek a napra. Mondhatom én ugye, hogy nem menjetek a napra, ha egyszer valakinek ott van a munkája, akkor muszáj a napon lennie, de hát azért, ahogy tehetjük, ugye húzódunk a hűvösbe. Nos, további jó szórakozást azoknak, akik még maradnak, akik viszont már pihenni térnek, azoknak meg nagyon jó pihenést kívánok, sziasztok!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

80-as évektől napjainkig. Szuper DJ Rádió.hu. Ne kezdj!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.